Thank you.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia.talpmasszázs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda. 107,7 Adai Rádió.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 0663 29 13 12.

összeszorult az én szívem. Mikor az országba újra beléptem, én háborultam édesanyámra, úgy zokottam. Megszólalni már a könnyektől nem is tudtam.

0: Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.
1: Nem gyűjtök én örökösnek, gyümölcslevén élek. Pálink, ami tartósítja testem s kedvem nékem. Amíg tudok pálinkázni, elkerül a rosszabb. Ráérek én leszokni majd kün a temetőbe.
2: A jó Isten azt jól tette, a pálinkát megteremtette, hogy az ember bánatát elfelejtse. Inkább járok a kocsmákba, mint a gyógyszertárakba, hogy írt találjak én a bubánatomra. Kocincsunk minden

is nékem az elválás, angyalom Isten velem. Alig jöttem, már mennem kell, itt maradnom nem lehet. Fáj is nékem az elválás, angyalom Isten velem.

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Ilyen a dige dige jege dege dige dige do. Éjjel nappal dige dige daj, tartana a nagy daj daj. Szeretném a munkát, vilke dige dige jege dige dige dige do. Dolgom, gondom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer megtollasodom. Építnék házat benne, öt szoba lenne, hozzá egy fürdőkamarát.

még egy, mert lefele is kell. S kell még egy, hogy bámulják csupán. Lenne sok pulyka réce, kapban a háznál, kis csibe rántani való. Fokhagymát.

jaj, ha egyszer megtoll a sodom. Látom már tullal, tüllel pici feleségem, ó, az a moszkvai sík. Illeg, billeg, lippen a szoknya zaj. Bársonyban térül, fordul, úgy süti nékem a töltött liba.

úri népe, hajbókolna mind nekem, mind a tanácsomat lesnék, mind egy bölcs Salamonét. Csak egy szót, reptevje, megbocsáss, reptevje, bölcsebb vagy a híres csodarod.

jöjjetek, csak nyitva lesz a ház. Lenne te

0: gezim me, işte ne muram, posto zung me, azona mi van, száz dicsőség, néked oda fel, s nekem egy kis pénz itt len.
1: A Radicsevégy Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitel DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: a szeretet.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.
2: Az író

0: Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.
1: Elsőként Citrom és Tamás, azaz a Sógorok együttes lép a házibuli színpadára.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

csak egy kicsit léha. Mert fáradt vagyok, unatkozom, nem érdekel semmi, nem szeret

fordult. Hogy is lenne újra liszt, abban a csonyi tüzes borból. Egész úton hazafelé, az eszem már ezred fordult. Hogy is lenne újra liszt, abban a csonyi tüzes borból.

odesze marezlet bordó, hogy is lenne újra liszt a badacsonyi tízes bordó. Egész úton hazafelé odesze marezlet bordó,

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

Nincs senkés majom, mint az én anyám. Ő fogja a kezem,

сивесек вела гудям, чак тут я. Цыганю бараток, да сюда ёкет

látok, ma szívetekből ahogyan csak tudjátok. Cigány barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok a szívetekből ahogyan csak tudjátok. Cigány barátok, de csoda

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon Adán a Vadvirág Hagyományápoló Kör székházában magyar nyelvű reflexzónás tartmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírzsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

ugye adsz majd, mikor inni kell, s ugye fogsz majd, mikor esni kell.

mikor elmegyek. Pedig látod, hogy csak viccelek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 0623 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

És ekkor hirtelen felrúgta. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. A szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld.

érezni. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

egy szürke taxi vár az üvegajton túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valami köré Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.